den varme apua, mis kunnus hartris mi. Nupot, sin kremenima tündul, sin uva finistor, jar celene nascute, mis kunnun aste for. Nupot, nupot, ați mai ajunge